serigne touba neena shaytané dé bima xolé sama digg ak sama borom mu jag jag go xamné munuti ci fexé bam yaq la daadi né nako ñaawal nim koy ñaawalé nak moy kum gis melo na nga wara mel mu nel demal tuddo kale.